0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök július 23-ai magyar nyelvű adásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Olyan alacsony a Duna vízállása, hogy már a szállodahajók sem járnak. 100 éves hajóroncs került elő az Apadó folyóból. Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses, kellemesen meleg időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Komoly fennakadásokat okoz a rekordalacsony dunai vízállás. Több szállodahajó el sem indul a németországi Passauból, mások pedig napok óta vesztegelnek a folyón. Emiatt turisták ezrei nem jutnak el a lefoglalt programokra. A helyzet Bács-Kiskun vármegyében is súlyos következményekkel jár. A Bakot pusztai hidegebb forgalmi centrum tájékoztatása szerint csak júliusban mintegy 5000 külföldi vendég maradt el, és 29 előre lefoglalt programot kellett törölni, írja Baon. Ahol lehet, buszokkal próbálják pótolni a hajóutat. A turistákat például Mohácsról vagy Budapestről szállítják Bakot pusztára, hogy a már befizetett kirándulások mégsem maradjanak el. Ez azonban komoly szervezést és jelentős pluszköltséget jelent a turisztikai szolgáltatóknak. A szakemberek szerint a problémát tovább nehezíti, hogy az alacsony vízállás miatt több kikötő, köztük a kalocsai, egyáltalán nem használható. Így a hajók csak korlátozott számú helyen tudnak megállni. A jelenlegi előrejelzések alapján a helyzet a közeljövőben sem javul érdemben, ezért a turisztikai szereplők most azon dolgoznak, hogy a lehető legtöbb programot megmentsék, még akkor is, ha a vendégeknek a hajók helyett hosszabb buszos kerülőutakat kell tenniük. A rekord alacsony dunai vízállás hátterében az is áll, hogy Magyarország jelentős részét súlyos aszály sújtja. A Hungaromet legfrissebb adatai szerint az ország területének közel 89%-án alakult ki közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály, a legkritikusabb helyzet pedig az Alföldön és a Dunántúl keleti részén van. Nem mindennapi látványt és komoly veszélyeket is felszínre hozott a Duna rendkívül alacsony vízállása Kelet-Horvátországban. Kiskőszeg közelében egy második világháborús légibombára, délebre Apatinnál egy csak nem 100 éve elsüllyedt hajóroncsára bukkantak. A Kiskőszeg térségében megtalált 100 kg-os bomba mintegy 50 kg robbanóanyagot tartalmazott. A robbanó szerkezetet a rendőrség biztonságos körülmények között megsemmisítette. Az Apadó folyó Apatinnál egy másik, jóval látványosabb emléket is feltárt, egy hajóroncsot, amely a helyiek elbeszélése szerint 1937 óta pihen a Duna medrében. Bár a hajó történetét nemzedékek óta ismerik a környéken, a roncs korábban még soha nem látszott ennyire tisztán. A helyiek visszaemlékezése szerint a hajó nagy mennyiségű szenet szállított, amikor ismeretlen okokból víz kezdett beáramlani a törzsébe. A kapitány megpróbálta a partra irányítani a járművet, hogy legalább a rakományt megmentse, a manőver azonban nem sikerült. Hosszú Lovász község polgármester.

fákkal gyűjtötték össze, majd tüzelőként használták fel. A roncsot elsőként a Dunaparton táborozó hosszú lovásziak vették észre. A különös látvány hamar kisebb szenzációvá vált, miután a hajó maradványról készült fényképeket a település önkormányzata is közzétette. A helyiek tréfásan megjegyezték, hogy az újságírók úgy lepték el a partot, mintha ők maguk süllyesztették volna el a hajót. Azt is elmondták, már ellenőrizték, rejte aranyat a roncs, de nem találtak semmit. A hajózás továbbra is lehetséges azon a horvátországi szakaszán, a rendkívül alacsony vízállás miatt azonban a szokottnál jóval nagyobb óvatosságra van szükség. A felszín közelébe került roncsok, homokpadok és más meder akadályok miatt akár egy kisebb navigációs hiba is elegendő lehet ahhoz, hogy egy hajó zátonyra fusson.

0: Június 24-én kezdődött az idei eszéki kulturális nyár. Az augusztus végéig tartó programsorozat részét képezi számos koncert, kiállítás, előadás, film, irodalmi és gyermekprogram, mely élvezetesebbé teszi Eszékváros lakóinak és látogatóinak az idei nyarat. Az idei program részét képezte Soksevics Dénes Álom és Valóság között című darabja, amely július 4-én került a Frányok Rezsma koncertterem színpadjára. A különleges Gyurics István rendezte darabról, annak szerzőjénél, Soksevics Dénesnél érdeklődtem.
1: Igazság szerint úgy, hogy mivel műfordítással is foglalkozom, és hát verseket fordítottam, Pilinszky kötetet jelentettem meg Zágrábban, és elkezdtem irodalmi esteket szervezni. Ugye itt Eszéken is voltunk egy Pilinszky estel, meg egy Magyar Költők a Négyzeten estel, ettől programmal, és valahogy a versekből elkezdtünk azon gondolkodni, hogy milyen lehet ez színpadon. És hát ahhoz már csak annyit kellett, hogy ki kellett találni egy történetet, hogy ez egy költőnek az élete, a születéstől a halálig, sőt egy picit a feltámadásig, tehát egy viharos élet, ahol a költő az őrlődik egy erős anya és egy szerető feleség között, végén mind a kettőt eltávolodik, vagy elhagyják őt, vagy ő hagyja el őket, és lényeg az, hogy magányos lesz, megbetegszik, és hát meghal. És tulajdonképpen ezt állítottam össze, ez úgy, hogy a párbeszédeket nem álltam itt párbeszédek, hanem költőknek a versei viszik végig, és az egész történetet a versek alkotják. A három költő a főszereplő benne, a Horváth Anton, Branko Simic, Pilinszky János és József Attila, de más költőknek a versét is kölcsönvettem, amikor a szituációhoz az kellett. Ugye egy horvát Tinujevics, Dragutin Tadijanovics, Slavko Mihalic versei, vagy pedig Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, Kafka Margit, de ezek mindig a szituációtól függően egy-egy monologot, vagy egy-egy párbeszédet alkotnak, vagy mondjuk egy nagy szakítás, összeveszés jelenet, az pedig Adinak a Héjanász a zavarronjára van. És ami nagyon fontos, ugye videospotok erősítik a képet, illetve a történetet, valamint ami nagyon fontos, a balett betétek. Itt ugye ez egy közös alkotás volt, én írtam, állítottam össze a forgatókönyvet is, de már a rendezővel, Gyurics Istvánnak egyben a főszereplő, a költő, Facskó Marica a szerető vagy feleség, és Csárnak Krösul az anya, valamint az egész koreográfia az a Pécsi Balett igazgatója, Vince Balázsnak a műve, és Ronaki Nina és Szilárd a két táncos, és ők tulajdonképpen ott erősítenek rá a történetre, ahol a szavaknál erősebben fejezi ki a mozgás. És így alakul ki tulajdonképpen egy komplet egész darab.
2: Mekkora kihívás volt ezt a szövegmozaikot összeállítani?
1: Nem volt egyszerű, mert a történet az ugye megvolt már a fejemben, hogy a szinopszist azt megírtam, és akkor meg kellett keresni a megfelelő verseket, amelyek tényleg erősítik vagy kifejezik magát a történést. És úgy érzem, hogy sikerült, ezért kellett néha kölcsönvenni az előbb említett három alap költőn kívül még néhány más költőnek a versét, hogy ami jobban kifejezi akkor magát a történetet.
2: További projektek már vannak készülőben, vannak ötletek?
1: Hát ötletek azok már vannak, csak a megvalósítás az azért idő is kell. Van egy másik hasonló tervem, csupa költőnőnek a műveiből, egy női történet lenne az elsősorban, mert hát itt ez egy férfi történet, egy költőnek az élete, egy női sorsok lennének benne, de hát az még csak félkész állapotban van, úgyhogy sőt még nem is fél, negyedkész állapotban, remélem sikerül azt is megvalósítani, és hát akkor persze utána már kell sok minden egyéb, kell rendező, kell koreográfus, kell pénz, és hát ez, ugye, és remélem azt is talán egyszer sikerül megvalósítani, de ezt még söpörre el akarjuk vinni, ugye eddig alig néhány előadásunk volt, Magyarországon Pécset három, a nyilvános főpróbálja itt három a Horváth Színházban, egy a Jelenlét Fesztiválon Budapesten a Magyar Nemzeti Színházban, egy Zágrábban, de ott sajnos nem a legmegfelelőbb helyen, mert nem Színházban, hanem a Magyar Intézetben adtuk elő, és ez, elő, és hát ez pedig nagy színpadra való. Itt Eszéken a Kulturális Centrumban ez nagyon jó, hogy ez gyönyörű ez a színpad, ez a terem, úgyhogy itt rendes eredetiek megfelelő körmények között fogják lejátszani, és hát remélem, hogy sikerül Zágrába újra elvinni még egy nagy színházba, tehát színpadra, és remélem sikerül Varaszra is elvinnünk.

0: időjárás jelentés.
1: Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses, kellemesen meleg volt vidékünk mai időjárása. A nap második felében helyenként jegyeztek kisebb csapadékot. Eszéken délben 25 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1014 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre a meteorológusok. Gyenge vagy mérsékelt északi, északnyugati irányú szél fúj. A hőmérséklet nem változik lényegesen, és a reggeli órákban 13 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 25 Celsius fokot. Július 23-ai adásunkat hallották, kedves hallgatóink, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől, a viszonthallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották, adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.